0: Sofion Egyan tetegi mung sak pundakku tandai rosi katanya berwalang.
1: Lentemi seroni mix lentemi